Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: világ ellen.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM. Best FM.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mély betegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Nyír VV Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Red Pill program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történetek keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 31-e vasárnap reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok! Karcol és Nyíregyháza között a 38-as főúton dolgoznak a Magyar Közút munkatársai. A társaság közleménye szerint jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a térségben. A Magyar Közút non-profit ZRT saját kivitelezésében végez nagy felületű burkolatjavítás, csak nem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-éig tartanak. Ezt követően a burkolat, jelfestés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Hamarosan lejár a határidő. A helyi alkotóművészek még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Págyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. A környezettudatosság jegyében gyerekekkel közösen ültettek virágot a Nyírvévé munkatársai Nyíregyházán. A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc Gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket idén is a városszépítő munkából. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban. A társaság véleménye szerint a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért. Maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. Nagyszabású ünnepséggel ünnepelte fennállásának 145 éves évfordulóját a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Burán Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója rádiónak elmondta, szerveztek csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról.
2: Ami végig kíséri az eseményeket, az a Vármegyei Szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba. Nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt. Mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
1: Programozás, robotika, mesterséges intelligencia és karrier lehetőségek. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Az előadás sorozatot Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes nyitotta meg, aki hangsúlyozta, az informatika és a programozás ma már valamennyiünk életének szerves része. Kiemelte azt is, hogy a Nyíregyházi Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként gyakorlatias, piaci igényekhez igazodó képzéseket kínál, felkészült és nemzetközileg is elismert oktatókkal. Tanyiné Kocsis Anikó a Matematika és Informatika Intézet igazgatója a gyakorlatorientált oktatás jelentőségéről beszélt. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy a fiatalok valós képet kapjanak arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség az informatikai pályán. Hozzátette, az informatikus szakma folyamatos fejlődést és élethosszig tartó tanulást kíván, ugyanakkor rendkívüli karrier lehetőségeket is. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. A Nemzeti Összetartozást ünneplik Nyíregyházán. Június 4-én délelőtt a Hősök terén a Nemzeti Összetartozás emlékművénél várják majd az érdeklődőket. A programot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal és Nyíregyháza önkormányzata közösen rendezi. Magyarországon 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés ezzel a nappal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezik, írja a nyiregyháza.hu. A szervezők tájékoztatása szerint ünnepi beszédek és műsor is lesz a megemlékezés során. A rendezvényen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium is közreműködik majd. Digitális alkotóműhelyben a Sipkai Sok. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum közölte, a technikum 9-esei saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Nyíregyházi sikerek a filmfesztiválon. A város honlapja azt írja, a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjai az Országos Diákfilmfesztiválon 2 díjat nyertek. A 2 fordulós versenyen online beküldött alkotások közül előválogatással döntöttek arról, mely pályaművek kerülhetnek a döntőbe. Végül 33 film jutott a zsűri és a közönség elé. A fiatal filmesek 2 kategóriában is elhozták az úgynevezett Oscar-díjat. A végzős Mihalik Szabolcs, Csák Máté és Plusz Emília Petőfi Sándor szeptember végén című versének feldolgozásával nyerte el a legjobb klipnek járó díjat. A 11-es Péter Artúr, Szigili Kitti, Bíró Boris és Vas Nimród pedig a 301-es ügy című bűnügyi komédiával a legjobb bűnügyi történet díját szerezték meg. A fesztivált 1999 óta szervezi a Pest-Szent-Lőrinc-Pest-Szent Imrei felnőttek gimnáziuma, amely a mozgókép és az irodalom iránt érdeklődő fiatalok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Évadzáró alkalmára készül a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum. Június 1-én bizánci dallamok csendülnek fel. A sorozat ezúttal a Szentlélek tüze köré fonódik, tudatta az intézmény. A Szent Atanász kórus közreműködik az eseményen, Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével. 2 aranyérem és 2 országos csúcs Albániában. A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán azt írja, remek teljesítményt nyújtott a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája, Losonci László, a múlt hétvégén megrendezett Balkán Master Speed bajnokságon, Albániában. Az M70-es korosztályban versenyző atléta 2 számban állt rajthoz, és mindkettőt, a 100 méteres síkfutást és 80 méter gátfutást is megnyerte. Ráadásul mindkét számban országos csúcsot is döntött. Ma napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza mezőzomborvasút vonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor közötti vasúti pályán. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még június 12-ig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond Könyvtár közösségi oldalán. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Bevallom őszintén a rádió hallgatóknak, hogy én most éppen abban a korban vagyok, amikor a férfi társaim, akik velem egykorúak, állandóan panaszkodnak arról, hogy nekik különböző értékek csökkennek a mért értékeik, az egészséggel kapcsolatos visszamutatós értékeik között. Ilyen például a férfiaknál a tesztoszteron szint csökkenés. Na már most, a mai Csak 10 perc szóvatban erről lesz szó, mert hogy nagyon-nagyon sok e-mailt kaptunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy tisztelt urak, aki esetlegesen mondjuk érintett ebbe a témakörbe, nagyon figyeljen. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek, köszöntelek, doktor úr, szia!
3: Szervusztok!
2: Egyre fiatalodnak azok, akik ilyen visszajelzésekkel élnek?
3: Igen, abszolút. És itt azért néhány dolgot külön kell választani. Tehát ez nem kérdés, hogy a férfi nem folyamatos elfajulásban van, és tova tűnik a férfiasság. Tehát drasztikusan csökken a tesztoszteron szinte a mai fiataloknak is. Most már töredéke az 50 évvel korábbinak, erre majd hozok adatot.
2: De mi, megjelennek nálunk férfiaknál a női jellegek? Vagy a...
3: Például lecsökken a tesztoszteron szint, ráadásul lecsökken a spermium szám, minden, tehát minden, amit a férfiassághoz köthető, az komoly gondok.
2: Ezek négyszám közt vagyunk?
3: Alapvetően tisztán négyszám.
2: Igen, tudok, mert hogy ugye most elnézést és hallgatóktól is, de sok férfi ismerőssel, amikor beszélgetek, akkor azt mondják, hogy csöcsösödnek a férfiak.
3: Na, erről is mindjárt beszéltem. De alapvetően az első probléma, vagy a nagy probléma, itt a mikroműanyagok, szójaadalékok, magból préselt olaja. Ezek is ott vannak, ez hihetetlenül nagyon negatív hatású, de van egy kivétel, ezeket nem nagyon tudod, vagy csak nagyon tudatosan tudod kivédeni, de itt, amiről te is beszéltél, férfi megjelenés és társai, itt egy nagyon-nagyon más problémáról van szó, és ez nem más, mint az inzulin szint emelkedés. Tudtad, hogy a tesztoszteron szinted látszik rajtad?
2: Nem. Hogy?
3: Na, akkor el fogom mondani. Most te pedig, ha vállalod a próbababa szerepét, akkor
2: az elmúlt egy évben
3: országvilág elé
2: annyit tárít. Kaptam. Most be fogod bizonyítani nekem, hogy akkor én is tulajdonképpen. Jó, oké, vállalom.
3: Hát vagy azt fogom bebizonyítani, hogy macskó vagy, vagy azt fogom bebizonyítani, hogy bizony gondok vannak, és akkor meg kell oldani.
2: Így is a tegnapi nyusziért kaptam. Ugye az áró mondatom az volt, hogy akinek a vonalat összekötve kijön a nyuszi, annak magas a vérnyomása, semmi baj, folytassuk. Alázzuk Tibit, tessék.
3: Nem alázzuk Tibit, csak visszaadunk néhányat azokból, amit folyamatosan kaptunk. Jó, igen. Akkor nézd meg a szemöldöködet. Ha a szemöldököd belső harmada, tehát a homlokod közepe felé eső harmada mindkét oldalról ritkább, ennyi foltosabb vagy gyengébb szálak vannak benne, akkor az biztosan egy alacsonyabb tesztoszteron szint jele.
2: Várjál, viszont meg kell fordítani ezt, mert ezt most le kell csekkolni. Tehát, hogy ritkább.
3: Igen, tehát ritkább. Minél durvábban van összenőve középen a szemöldököd, annál magasabb a tesztoszteron szinte. Tehát minél magasabb a tesztoszteron szint, annál erősebbek a szőrzetek, és minél alacsonyabb a tesztoszteron szint, mert a szőrzet elvékonyodó, a haj, a szemöldök, szempilla, alacsony tesztoszteron szint mellett ugye vékonyabbak lesznek, szakál, bajusz, az is egészen más minőségű lesz, és ez egy komoly jel lehet. Biztos, hogy neked is van olyan ismerősöd, hogy a haja mindegy mennyi van, de úgy rálapul a fejére. És a lapos hajat például a vékony hajszál miatti, és az pedig az alacsony tesztoszteron miatt alakul ki. Pontosan
2: És akkor te mit mondasz erre, hogy neked...
3: Tehát a magas tesztoszteron kapcsolódik az alacsony...
2: Kopassághoz?
3: Úgymond kopassághoz, de nekem van hajam, én csak levágom, mert sokkal könnyebb így edzeni. Tehát nekem nincs ilyen jellegű hajhiány.
2: Hát neked is McDonald's fejed van.
3: Hát nekem direkt van. Na, nézzük a következőt, mert nagyon sok fontos jel van. Hangulatingadozás, rossz hangulat, határozottság hiánya. Tehát amikor a tesztoszteron alacsony, akkor a szervezet fáradtságot jelez, feszültséget. Akik gyakran ásítanak például.
2: Azok unják a beszélgetést.
3: Az is lehet, meg hogy alacsony tesztoszteron szintjük van. Nekem ez mind megvolt, én erre emlékszem. Aztán vastagodó nyak, már mondhatjuk is, hogy ilyen bikanyak, és horkolás. Tehát a vastagabb nyak és az alvási apné vagy erős horkolás az az alacsony tesztoszteron szint jele. Itt egy ördögi kör is van, ugye növekszik a testsúly, jönnek az alvási problémák, abból jönnek a hormon problémák, és a hormon problémák növelik a testsúlyt. És akkor itt az ördögi kör, nagyon rossz állapot alakul.
2: De amit most mondtál, ugye alvási problémák, meg horkolás, meg ilyenek, ugye túlsúly, az már vastag nyak, általában az ilyen embereknél szokott lenni a kor előre haladtával, most már mit tudom én, ez a picit bepüffett fej, hogyha nincs is haj, akkor minden tünetet tud hordozni egy 50 éves.
3: Hát látod, erről beszélünk. Na, és akkor férfi klimax, megjelennek, alacsony tesztoszteron szint mellett megjelennek a hőhullámok. Napközben éjszaka, tehát ugyanúgy, mint a női menopauzánál, ez elég alacsony férfi tesztoszteron szintet jelent. Arcizzadása, felső testizzadása az, ami igazából ilyenkor jellemző. Oké, elégtelen gyenge keringés miatt viszont a kezeket, a lábakat hidegnek érzik. Na most, hát most nem mondom, hogy ugye ezeket a méréseket bárki is végezze el, de ami a lényeg, hogy ezek a keringési elégtelenségek megjelennek. Jó fej vagyok veled, mert nem méretek veled semmi. Jó, az alacsonyabb tesztoszteron az ugye kevesebb nitrogénmonoxid felszabadulással jár, és ez pedig az erek zárva tartásához vezet, és ebből lesznek a fázus.
2: Akkor tulajdonképpen ez is egy keringési probléma?
3: Így van, ez egy keringési probléma, aminek az egyik oka az hogy az a nitrogénmonoxid, nem a nitrogénmonoxid, az alacsony tesztoszteron szint okozza ezt. Ez is egy ördögi kör, mert kevesebb tesztoszteron, abból lesz ugye kevesebb nitrogénmonoxid, akkor kevésbé keringő erek, akkor kevesebb termelt tesztoszteron, és onnantól kezdve a körbe is zárul. Látod? Oké,
2: testtartás. Nem szólok most egy szót se szólok, mert hogy
3: aj. Büntetnek bennünket.
2: Nem amiatt, hanem amiatt, hogy mennyi minden tünet van, sajnos meg.
3: Ugye? És akkor testtartás változás, Tibi, hány barátodon látod, hogy ilyen furcsán kezdenek előre görnyedni?
2: Jó, Gyula, hányan látom, hogy nem kezdenek? Tehát, hogy inkább az van mostanában, hogy már látom mindegyiket görnyedni.
3: Na, hát a tartós alacsony tesztoszteron szint ugye a csontépítésbe is beleszól, egyrészt csontritkulást hoz, ez kevésbé látszik, de amikor esnek, sajnos az idősebb férfiaknál is törik a combcsont, de az a lényeg, hogy testmagasságból veszítenek, ha valaki látványosan veszít a testmagasságából, meg komoly tesztoszteron.
2: Sajnos, hogy görnyednek. De én tudod, mire fogtam ezt a múltkor?
3: Igen. Nyaki púp.
2: Igen,
3: a görnyed tartás.
2: Hát én azt mondtam, hogy ne akarj már öreg lenni, hát húzd ki magad, legyél büszke. De nem tudja.
3: Igen, és akkor ez egy görnyed tartás jelenik meg. Igen. És kevesebb izomzat marad, főleg a lábizomzat gyengül. Tehát lapos fenék, vékonyodó combok, láthatóan lassabb, óvatosabb felállás ülő helyzetből, majd nézd meg, hogy vannak, akik felpattannak, semmi baj nincs velük, és vannak, akik egy ilyen óvatosan, lassan állnak föl. Szörnyű, üvöltő ordítójel. Igen.
2: Hát azt mondják, hogy öregszenek, de hát...
3: Hát de hát igen, ennyire? De hát ez nem törvény. Én tegnap előtt találkoztam egy gyermekkori testnevelő tanárnőmmel, 82 éves, fogta, lehajolt, és tenyérrel letette terpeszállásba a kezét a földre, megmutatva, hogy neki ez még mindig megy. 82 éves. Nem mondanám meg róla. Na, a következő, a hasi zsír felhalmozódás. Ez a leggyakoribb jel. A test középső részének megvastagodása és akkor a férfi mellek megjelenése. Pontosan így van, amit mondtál. Ez nem tiszta zsírám, ráadásul, hanem a mirigy állomány is megnövekszik, és ez egy nagyon komoly riasztási jel a tesztoszteron szintre. Tehát ez egy óriási, óriási probléma, mert az alacsony tesztoszteron és ezek a jelek ott vannak, akkor igazából ez egy inzulin rezisztencia probléma. Itt jelent ez? Visszafordítható könyörgöm. Ez az inzulin túltermelés az elsődleges ok. Fölmegy a testsúly, lemegy a tesztoszteron. És van úgynevezett funkcionális tesztoszteron hiány alakul ki, amikor a képesség, a termelésnek a képessége rendben van, de a termeltető jel az nem jön az agyadból. Mert az inzulin blokkolja ezt a folyamatot. Tehát a testtömegindexed nagyobb, mint 25, akkor kezdődik meg ez a tesztoszteron csökkenés, inzulinrezisztencia emelkedés. A túlsúlyos férfiak 50%-ának alacsony a tesztoszteron szintje.
2: Egy idősebb orvos barátommal találkoztam a minap, beszélgettünk egy picit, és azt mondta, hogy régebben ez a probléma a 60-65 éveseknek a gondja volt. Most különben 35-40 éves korban már jelentkezik. Nem akartam neki elhinni.
3: Pedig ez így van. És a hasizsír termel egy anyagot, Tibi, és most figyelj, teljesen le fogsz hidalni. Termel egy anyagot a feleslegesen felhalmozott hasizsír, ami a tesztoszteromból, most figyelj, ösztrogént csinál. Tehát a alapvetően férfi nemi hormonból női nemi hormont csinál. Hoppá.
2: Hát most nem dobtál fel.
3: Lélegzet. Igen. És itt is van ilyen, hogy szexuális hormonkötő, fehérje, és akkor nem lesz kötésben, könnyen elbomlik, és egyszerűen a zsírsejtek is képesek bezacskózni, bezárni a zsíralapú hormonokat, tehát az ösztrogént, a tesztoszteront, az ösztrogént, a progeszteront, a D-vitamint, és akkor az inzulint lecsökkented, akkor ezek a hormonok ki tudnak szabadulni. Tehát az életmódváltás mindent helyre tud hozni. Amikor már ilyen hormonátoldások vannak, kell hozzá orvos, de újra mindenki férfi lehet, és ez szerintem ez rendkívül fontos dolog.
2: Jó, letelt az időn, köszönjük szépen, gondolkodjanak.
3: Holnap le foglak fektetni.
2: Én nem
3: úgy tehetetlen, majd meglátod, de mindenki készüljön, újabb merényletre készülök ellene.
2: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot kívánunk, szia!
3: Szervusz!

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádjula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: Hallgassunk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mélybetegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A NyírVV Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajójáték elem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedP program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történetek keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a leg-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Bekapcsoltam most már a felvételt, jó? Már csak azért is, mert most elárulom a hallgatóknak egy kis műhely titkunkat, hogy most még diskurzust folytattunk doktor úrral, csak 10 perc rólad különben indul. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Mórik Gyula a telefon túloldalán. Próbáltam a tegnapi adás végén, ugye azt megjegyezted, hogy te engem most le fogsz fektetni. Próbáltam ezt kikutatni, hogy most ez mi lesz, meg jól öltöztem-e.
3: Aggódtál.
2: Hát persze, nem akarok leégni. Hát most ez, most ne arra, hogy én, nekem is van azért önérzetem, meg hiúságom, meg ilyenek. Tehát,
3: hogy... Volt az enyém, nem számít, mikor... ugye, na jól van, a fagyi visszanyal. Oké. Okay. Eljött a nagy nap, Tibi.
2: Most ez akkor ez nekem a szívó hét, mert eddig csak engem elemeztünk.
3: Így van. Ez igen. Ne, ja. De figyelj rám, ez egy fontos adás lesz mindenkinek. Rajtot fogok demonstrálni, de az adás mindenkinek fontos lesz.
2: De jó.
3: Mert el fogok árulni egy trükköt.
2: Amúgy különben mit akarunk kideríteni? Tehát, hogy...
3: Ugye mit mondtunk a múlt héten? Nincs olyan gyakorlat a világon 2026-ban, amivel célzottan tudsz hasi zsírt megszüntetni.
2: És van?
3: Nem szünteted meg, de létezik egy speciális mozgásforma, és akkor akadtam rá, amikor ezt a jelentést meg akartam alapozni, tényleg nincs ilyen mozgás, és a kutatásokat átnéztem. Van egy speciális mozgás, egy gyakorlat, ami nem csökkenti ugyan a hasi zsírt, de a lapos has felé vezető megoldást azt elhozza.
2: Uh-huh.
3: És nem is igényel heroikus erőfeszítést.
2: Na. Jó, de fura ez!
3: Oké, a hasi zsír egy része ugye a zsigerekben van, a belső szervek körül halmozódik fel, a másik része pedig ugye a hasizomzaton kívülre rakódik, és ezek együttesen alkotják a női pocit, vagy a férfi pocakot, sörhasat. Neked van ilyen?
2: Nem tudom, van.
3: Nekem van.
2: Még maradt.
3: Én bevallom, nekem még van. Ugye egy kevés a korábbi lelki terhelés okán elszenvedett hízásom miatt. De ugye én alapvetően mindenhonnan termelem lefelé, de ez a gyakorlat működőképes. Na, van egy mozgás, ami segít, csökkenti, valójában nem csökkenti igazából a hasicsit, csak feszesíti a hasadat. És akkor nagyon sokan jönnek ilyenkor, ja, akkor hasprés, meg felülés, meg plank, meg ilyenek. De én azt mondom erre, hogy nem, ez egy fűző.
2: Mi?
3: Fűző, tudod mi az a fűző?
2: Hát a hölgyek alkalmazták.
3: Így van, na.
2: Több száz évvel ezelőtt.
3: Így van, de most nem akarok rád fűzőt tenni, hanem van a testben egy természetes fűző, ami kioldódik, ellazul. És ez egy természetesen beépített fűző, ha nem használod, vagy túlnyújtod, akkor ugye nem fogja ellátni a feladatát. Ez egy faszia. Ilyen van a karodon is egyébként, ha valakinél kialakul az integető izom. Ott is van egy ilyen fűző, és az is ellazul. Na és ugyanilyen fűző játszik szerepet a has feszességének a tartásában. És hiába csinálsz 200 felülést, ezzel nem tudsz mit csinálni. A plank minimálisan, nagyon-nagyon minimálisan hat rá, de igazából az a baj, hogy a plankot a legtöbb ember nagyon minimális ideig tudja csinálni. Mennyi ideig bírsz plankot csinálni?
2: 30 másodperc.
3: Ezért mondom, hogy azzal nem sok minden.
2: De miért az nem jó?
3: Hát hogy ne? Aki először próbálja... Ezt akartam mondani, aki először próbálja, annak néhány másodperc is heroikus küzdelem. A 30 az önmagában a 10 másodperchez képest kiváló, de nem elég.
2: De neked mennyi megy úgy őszintén?
3: Természetes. Gondolom, én ezt inkább nem mondanám meg.
2: Ja.
3: Nekem mielőtt nem volt meg a bezuhanásom, 10 percet tudtam.
2: 10 percet?
3: 10 percet, igen.
2: Hát én a legelső körben között próbálkoztam. Hát az is óriási, az brutál. Ha szabályosan csinálod, az nagyon.
3: Szabályosan csinálom, és nagyon rossz, és ez azért van így, mert a feleségem éjjel-nappal csinálja, és hát az borzalmas nagy égés, mikor tovább tudja tartani, mint te. Tehát azt nem lehet. azt nem lehet hagyni, ezeket a kihívásokat el kell fogadni.
2: De miért ne lehetne jobb a Zsuzsi, mint te?
3: Hát, mert hogy szegénynek fele annyi ideje nincs magával foglalkozni, vagy úgy értem, hogy neki nem az a dolga, mint nekem, hogy saját magammal foglalkozzak és mérési eredményeket
2: nem,
3: mutassak.
2: Neki két dolga van, magával meg veled.
3: Na, akkor neki dupla annyi munkája van, ezért tud tovább tartani plankot. Na, lényeg, ami lényeg, testkeresztező gyakorlat, ezzel ezt meg lehet oldani, tehát a két ellentétes oldali végtag mozgásából adódó feszülést fogjuk kihasználni.
2: Jó.
3: Tehát az ellentétes oldali alsó-felső végtag távolítása hozza ezt a keresztbe feszülést.
2: Aha. No. Hanyat fekszünk?
3: Hát igen, eldöntheted, hogy a földön fekszel hanyat, vagy az asztalra fekszel.
2: Hát nem tudok az asztal, mert nem tudok rendet tenni, tehát igen, földön. Jó, viszont
3: na akkor ez olyan lesz, csak míg te ott elkészülsz, elmondom, hogy ez egy ilyen belső, mint egy belső derékszint, csípő hasvékonyabbnak tűnik, egy tartás javul, az alsó háti fájdalom is csökken, csak hogy szóljál, ha elkészültél.
2: Na most itt elnézést csak még, nem, ezt is át kell itt tenni. Hát jó, hát most, na. Ember, hát.
3: A gyakorlat elnevezése a következő, hogy mivel viszlek bele, ez a büdös bogár gyakorlat. Jó, nevezhetjük halott bogár gyakorlatnak is. Mindegy, onnan kapta a nevét,
2: hogy úgy néz ki. Most hát letettem a mikrofont ide, néha nem fogsz hallani, de akkor jó.
3: Na. Hallak. Na, szóval gyere büdös bogár, csináljuk. Tehát úgy néz ki, mint amikor egy elpusztult bogár a hátára fordult. Feküdj a hátadra,
2: igen?
3: És a két kezedet merőlegesen tartsd a mennyezet felé,
2: igen?
3: És a két lábodat is tartsd, de csak a combodat tartsd merőlegesen a mennyezet felé, arra derékszögbe már megtörheted a lábszáradat. Jó, tehát ilyen felfelé áll a kezed, meg a két lábod térdig, de előre felé megy a két lábszár. Na, innentől kezdve a nyújtott bal karodat kezd el a füled mellett lefelé vinni, míg a jobb lábadat, tehát az ellentétes oldali lábadat is kezd el kinyújtani, és közelíteni a padlóhoz, de ne tedd le, és nagyon vigyázz arra, hogy a hátadat erősen nyomd. Nem görbülhet fel a háti így, ezt a hátat erősen nyomd a padlóhoz.
2: Hát ez nagyon gáz.
3: És onnan húzd vissza, ha ezt megcsináltad, és csináld meg az ellentétes végtagoddal, vagy két végtagoddal is. És érzed, hogy egy ilyen furcsa kereszt feszülés megy a testet középső részén.
2: Tehát nekem ami... recseg ropog a hátam a csigolyán.
3: Az is jó. Kicsi bogár. Úgy is mondtad nem, hogy bogaram, nincs semmi baj.
2: De ez nagyon ciki.
3: Nem, ez nagyon jó.
2: Tudom,
3: ez
2: jó,
3: egy nagyon-nagyon
2: nehéz.
3: Jó gyakorlat. Nehéz, és gyönyörűen kezdi ezt a fasziát megerősíteni,
2: aha.
3: És onnantól kezdve ez viszont, mint ahogy mondtam, egy derékszíj, egy női öv tartja ezt a régiót, és onnantól kezdve, ugyan nem lesz kevesebb a zsír egy milligrammal sem, de mivel ez a tartó öv ez megerősödik, ezért bentebb, laposabban tartja ezt az egész rendszer.
2: Peci, menj innen! Most azt hiszem, hogy valami baj van, még a kutya is mászik a nyakamba. Jól van, semmi baj, menj innen!
3: Na, és akkor tulajdonképpen, ugye, akkor az egyiket engeded le, másikat megcseréled, óvatosan lassan csinálod, és lényeges, amit mondtam, hogy a hátad és a csípőt szorítsd a talajhoz, és az ne emelkedjen fel. Nem hajolhatsz ívbe, laposan a földön, és itt a feszülés kialakulása a lényeg. Tehát ez ezt a természetes fűződet edzi, erősíti, és körülbelül 10 ismétlésre van szükség mindkét oldalra.
2: Tehát ez hasonlít ez iskolában, amikor csináltuk a lebegőülést, emlékszel rá? Na, picit ahhoz ilyen hasonszűrű ez a gyakorlat.
3: De ez simán megoldható, ez a 10-10 darab mindkét oldalra, és ez néhány hét alatt. Tehát azt, akik csinálják, én nem csináltam ennyi ideig, akik csinálják és leírták, abban a tanulmányon, amit én láttam, ott akikkel csináltatták, mert nem ők csinálták, ott 2 hét után már látható hatások kezdtek el jelentkezni. Tehát az első fázis 2 hét után elindul, és ezt még az idősebbek is elkezdhetik. Hát, ugye? Elég ahogy idős. Annak idején.
2: Igen. Most úgy érzem magam, mint elnézést, csak közben visszaülök, hogy mint Borivaj és Urdilovics akkor, amikor...
3: Mikor reggel kávét kért, vagy...
2: Utána lefeküdt rögtön. Nem tudta a kutya hova tenni, hogy most mi van itt, te? Milyen rendező?
3: Na. Jó. Na. Szóval, Marci, ezt kezd el csinálni, és csini leszel a strandon. Te is, meg bárki, aki ezt csinálja.
2: Jó, oké. Hát nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagyon élveztem ezt a mai adást is. Én remélem, hogy sikerül egy pár embernek ugyanezt a gyakorlatot majd legalább olyan vehemenciával és becsületességgel csinálni, mint ahogy ezt én itt most megpróbáltam korlátozott
3: körülmények között. Akkor mi voltál a gyakorlat alatt? Mi volt a gyakorlat neve?
2: Hát nem emlékszem.
3: Na jól van, bogaram.
2: Akkor ez a büdös bogár gyakorlat volt.
3: Bizony, bizony. Büdös bogár gyakorlat.
2: Köszönjük szépen, doktor úr. A műsorokat hallgassák vissza, csak 10 perc.hu-n keresztül. Jövő héten jelentkezünk megint. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm. Szia, szia. Szép napot.
3: Szia, bogaram.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza mezőzomborvasút vonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor közötti vasúti pályán. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést

0: közlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Míg június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond Könyvtár közösségi oldalán. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

együtt, és elárulok most egy nagy titkot, pont a Best FM hallgatók az elsők, akikhez ma úgy hozzászólok, de ezzel szerintem nagyon sokan vagyunk úgy vasárnap, hogy a reggeli telefonra fölvett hangunk, az lehet, hogy még egy picikét az esti fáradtságoknak van kitéve, viszont én egy jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze azt is, hogy rádiózom velem. Én egészen kettőig a mikrofon mögött maradok, hiszen Jerit vagyok, Christina Aguilera-val pedig indul ez az óra.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
3: We

voltak a Fat Boys Slim itt a Best FM-en a legjobb zenék között, pedig ébredezünk, nagyon úgy tűnik, és köszönöm mindig a visszajelzéseket, a reggeli telefonokat, meg azokat az üzeneteket, amikkel mondjuk már lehet éppen üzenni a gyermekünknek, bár én hiszem azt, hogy a személyes ölelés és a puszi és mindenkinek a megtalált szeretet nyelvét, ugye megismerve tudjuk őket köszönteni, mert hogy ma így május 31-én, május utolsó vasárnapja egyértelműen a gyerekeké, úgyhogy fogok én is hozni majd gyermeknapi programokat, hiszen a Kossuth térre is várják majd a családokat délután. Én pedig várom a Best FM hallgatókat a legjobb zenékkel, kis kalendáriummal, közlekedéssel és érdekességekkel is. Addig is a legjobb zenék között Nelly Furtadóval megyünk tovább, 8:45-kor itt a Best FM-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Coolio itt a Best FM-en szólt a legjobb zenék között, és bizony, mondhatnám, hogyha éppen ott ülnék a MÁV-nak. Nagyon élvezném egyébként az információs pultjánál, és úgy élőben lehetne éppen egy picit úgy hangulatot adni a pályaudvari hangulatoknak. Én nagyon szeretem azt, amikor ugye a költészet napján előfordul, hogy verseket lehet, főleg Budapesten tendálnak ezek a lehetőségek, hogy verseket hallgatnak olyankor neves színészek előadásában, de én azért bírnám, hogyha bárhol mondjuk akár egy ilyen bevásárlóközpontban és úgy lenne lehetőség időnként egy-két jó pofaságra, biztos, hogy földobnám nem csak a pályaudvaroknak a hangulatát, hanem akár az üzletekben történő vásárláshoz is adna egy kis hangulatot. Na de térjünk vissza itt a vasúti vonalakra, mert hogy egy nagyszabású pálya felújítás kezdődött a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, mégpedig a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. Egyébként a munkálatok augusztus végéig tartanak, és ez idő alatt a vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között légkondicionált MÁV buszok szállítják az utasokat. Egyébként a MÁV szerint a felújításnak az a célja, hogy a sebességkorlátozásokat megszüntesse, és a pontosabb közlekedést biztosítsa. A változások az Intercity-ket és a személyvonatokat is érintik, úgyhogy nagyon fontos, és kéri és a vasúttársaság, hogy a főváros felől Nyíregyházára utazókat, ugye elsősorban a Debrecen felé közlekedő Nyírség Intercity-ket válasszák, mert hogy ők is ezt ajánlják, mert hogy ezen az útvonalon átszállás nélkül lehet eljutni a megyeszékhelyre. Érdemes mindig tájékozódni, aztán üzenni, most már azt is nyomon tudjuk követni, hogy mennyit késik a vonat, éppen mi miatt van fennakadás, de én bízom benne, hogy mindenki célba ér nyugodtan és lendületesen. Tom Novival mi is lendülünk tovább, hiszen ez a Best FM.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Curtis után énekel nekünk Nagy Ricsi, az a nyíregyházi fiú, aki a Kodályban, majd a Vikárban tanult. Én személyesen is ismerem, és nagyon kedvelem, idén lesz 30 éves, nagyon sok sikert kívánok neki is egyébként a zenei karrierjéhez, mint hogy minden fiatalnak ahhoz a karrierhez, amiért azért kitartóan dolgozik, minden reggel iskolába megy, tanul, ugye, szorgalmasan, külön órára jár, és persze remélem a mai napon azért megpihennek egy picikét, mert a gyermeknapon még jobban fókuszba kerülnek majd a gyermekeink. No hát megnézzük nem sokára, hogy milyen időjárás lesz, de én azért már itt a reggeli órákban is azt érzékelem, hogy miután süt a nap, hogy ez bizony egy nagyon jó nyári időnek tűnik, és bizony látom is itt a hőmérsékleteket, hogy a hajnali hőmérséklet után azért délutánra itt 25 és akár 31 fok is várható. Én viszont várom Lenny Kravitzet, de előtte az ígérdal Nagy Ricsitől, ez már a Kit érdekel, itt a Best FM-en.

0: Utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, ez a legfontosabb, és persze egy szuper hétvégét. Itt van előttünk még a nap, úgyhogy a tervekhez én nagyon jó kis fejtörést kívánok mindenkinek. Fogjuk nyakon a gyermekeinket, vagy kézen leginkább, mert nem mindegy, hogy hol fogunk meg valakit, teljesen más az érzete, és akkor meg lehet indulni. Én is fogok majd hozni egy programot, egyet biztosan, de lehet, hogy többet is. Ami biztos viszont az az, hogy a mai napon, itt gyermeknap alkalmából ismét megnyíltak a tűzoltó laktanyák, kapui a látogatók előtt a mai napon, május 31-én, hogy pontosan hol, és hogy mi is ennek a célja, egyébként ezt meg lehet nézni az oldalunkon, bestfmiregyháza.hu. Addig készül a hírekkel, mert hogy haladunk 9 óra felé.
1: A te zenéd.
2: A te rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Págyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani.

0: záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra.

kívánok, ez a 103.9 Best FM, május 31-e van, nem akármilyen nap, gyermeknap, úgyhogy fogok hozni én is majd egy-két gyermeknapi gondolatot, no és rengeteg jó zenét itt a Best FM-en a következő órában rádiózom velem, én kettőig a mikrofon mögött maradok. Yes.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

közlekedés egy picikét, és tudom, hogy ilyenkor hétvégén, amikor jó idő van, akkor egy picikét úgy jobban elhagyjuk a várost, és talán Tokaj részét is preferáljuk, viszont arra mindenképpen készüljünk, hogy burkolat felújítás zajlik a 38-as főúton Nyíregyháza közelében, ezért az autósoknak bizony biztos, hogy hosszabb menetidőre és időszakos torlódásokra is készülniük kell. Legalábbis itt a Magyar Közút közel 3 kilométeres szakaszon végez egész nagy felületű javítást a Tarccal és Nyíregyháza közötti főúton, és itt arra kell készülni, hogy új aszfalt réteget fognak beépíteni. A kivitelezés ideje alatt pedig félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat pedig előfordul, hogy akár a mai napon is, hogy jóképűek, azt nem tudom, de hogy jelzőre irányítják, azt tuti lehet. Egyébként a munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak, és ezt követően majd a burkolati jelnek a festését, a patkarendezést fogják kivitelezni. A 38-as főút fontos összekötő útvonal, ugye Toka és Nyíregyháza között, úgyhogy a felújításnak nyilván az a célja, hogy itt új állapotot kapjon ez az útszakasz, és hogy biztonságosabb legyen. Mindez, úgyhogy én kívánok jó utat, türelmet mindenkitől, addig is élvezzék a Best FM-en a legjobb zenéket.

0: nagy puszi a gyerekeknek, és nagy ölelés, és kényeztetés, akárhány éves is a gyermek, ugye, hogy ez mindenkinél ismerős, valahogy ők vannak igen csak a fókuszban, és nekem egy nagyon kedves ismerősöm egyszer azt mondta, hogy a gyereket csak szeretni kell, szeretni. No, hát így van ez rendjén. Jön a Városinfó, amiből nagyon sok minden kiderül, hogy mik történtek, és hogy mi következik. Na, ez következik.
1: Nyíregyházi sajtóinfó a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a NyírVV munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a NyírVV Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emléképjegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.

Nyári zápor, hogy lesz-e, azt nem tudom, viszont a héten volt egy kis esőcske, és ez mindenképpen jól esett a növényeknek. Én nagyon bírnám, hogyha egyébként esne, mert az autón pont olyan helyen állt, ahol rengeteg mindenféle ürülék található a teltehén, és olyankor ilyen kis földi tisztításban van része az autómnak. Ennek én nagyon örülök, kicsikét megspórolok egy autómosást. Mondjuk, akik szerencsések is elviszik az autójukat, ők azért legyenek hálásak mindezért. Viszont a mai napon nagyon úgy tűnik, hogy itt záporok, zivatarok azért főként északkeleten és Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton pedig néhol még viharos széllökésekkel és jégesővel kísért heves zivatar is előfordulhat. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de egyébként a holnapi napra is jósolnak már ilyen kis zivatarokat itt-ott, viszont a napközbeni hőmérséklet nagyon kitart, úgyhogy nyárias meleg időre készülhetünk. 30 fokot is bizony fogjuk érzékelni, nálunk pedig segít érzékeljük, jön az Oh Carolina-val itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó fedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

és a recept formájában érkezik hozzám, és most nem bundáskenyér lesz, nem is valami pirítósra kent finomság lesz, hanem egy kis újdonság. Jó, édes reggelit fogunk készíteni. Na jó, elárulom, gofri formájában. Hogy hogyan készítem, és mivel fogjuk megspékelni, az is kiderül, addig pedig figyeljük Andi híreit, aki pontban 10 órakor érkezik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mély betegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A NyírVV Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méh családját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedP program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történeteken keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Mindenkinek szép reggelt kívánok 10 óra után, vagy jó délelőtt, már aki korán kelt, ők már biztos, hogy azt mondják, hogy hol volt már a reggel. Dr. Béres jön, a Savage Garden jön, a The Course is jön, de az óra már is Estelle dalával indul. American Boy, erről énekel nekünk. Itt a Besten, rádiózom velem, én kettőig itt vagyok, a mikrofon mögött Zentai.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett. A Best FM, a Best FM ott van veled.
3: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
4: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Garden után pedig jön a finomságunk reggelire, egy jó kis gofri, ami egyébként tökéletes és nagyon gyors reggeli, és pillanatok alatt elkészíthető édes vagy akár sós változatban, mindössze egy gofri sütőre és egy alapmasszára van szükség, amit ugye a kedvenc feltétünkkel fogunk majd kiegészíteni. Na hát a hozzávalók, azért szükségünk van hozzá lisztre, de jó, hogy most már mindenféle lisztet tudunk vásárolni, úgyhogy aki érzékeny, odafigyelve tudja ezt is elkészíteni. Egy csomag sütőpor, aminek nem árt megnézni a szavatosságát, hogy nem járt el-e, mi jártunk már így, hogy kerestük, és hoppácska, 2000, nem is tudom, 17-ben lejárt, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Olvasztott vajacska, pici tej, tojás, cukor vagy méz, ki hogyan szereti, és ugye vaníliás cukor is szerintem. Ha már az édes változatot választjuk, akkor elengedhetetlen kelléke lesz. Nagyon egyszerű az elkészítés, a száraz és nedves hozzávalókat külön-külön keverjük össze, majd dolgozzuk őket csomómentes masszává. A gofri sütőt kenjük vékonyan ki olajjal, vagy kókuszolajjal, és süssük egyszerűen csak aranybarnára. Hát én nagyon szeretem egyébként a sós változatát is, és az édes változatot is, és nekem a párom egyébként isteni finom amerikai palacsintát is tud ilyen gofris tészta alapként elkészíteni, amire szerintem a legjobb a nagy illek várja, egy jó kis tejszínhab, csoki reszelék, vagy ki hogyan szereti, és egy nagy pohár kakaó is dukkál mellé, úgyhogy jó étvágyat a kényeztető gyereknapi reggelihez, nekem ez volt az ajánlatom. Zenei fronton pedig megyünk tovább, mert nem sokára Geszti Péter, Péter Fibori érkezik közösen, egy jó Backstreet Boys dallal is bekészültem itt még ebbe az órába, de megyünk tovább a The Course-szal, itt a Best FM-en.

tudnia, hogy itt azért a rendkívüli kamionstopp még mindig életben van, ugye a tegnapi budapesti bajnokok ligája döntő miatt, mégpedig maga a kamionstopp május 30-án ugye hajnalban délutánig volt érvényes, viszont szombat estétől ma estig még folytatódik, ugyanis a BL döntő miatt ugye Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén fokozott rendőri ellenőrzésre is számítani kell. Nálunk pedig mire kell számítani? Hát arra, hogy elmondhatjuk, hogy repül az idő, dalban, jetlagékkel, folytatásban.

igen, mondanám én is egy finom kávéra, de itt van mellettem, mert hogy bekészítettem, úgyhogy lehet közösen is kávézni, akár a párunkkal, a gyerkőcünkkel kiülni a teraszra, erkére, kinek milyen lehetősége adatik, és közben tényleg félretenni a telefont, és egy jót beszélgetni, ez mindenképpen fontos, nem csak azért, mert gyermeknap van, hanem szerintem a hétvégében ezeket bele kell szuszakolni, és mondjuk föltenni egy olyan kérdést, hogy mi volt a héten a legjobb élményed, drága gyermekem, vagy mi volt, ami legrosszabb? Dumcsizzuk ki, hiszen ez nagyon fontos, én pedig közben a legjobb zenéket hozom így, május 31-én, az év 151. napján.

Fürdőzési lehetőségek adottak akár városunkban, és érdemes megnézni weboldalakat, hogy akár a tófürdő, parkfürdő, élményfürdő milyen lehetőségeket is nyújt, főleg így gyereknapon, úgyhogy aki pihenni szeretne, próbáljon meg olyan opciót találni magának, ahol éppen gyerek zsivajtól mentessé teheti mondjuk ezt a vasárnapi napját. Én a jó zenéktől teszem hangossá ezt a napot, és a legjobb zenéket hozom még egészen kettőig, viszont most Andi fog érkezni majd 11 órakor a friss hírekkel. Itt a 103.9-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiárítás nyílik a könyvtárosok munkáiból. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza-Mezőzombor közötti vasúti pályán. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 11 óra után csodás délelőtöt kívánok mindenkinek, Mr. és Mrs. helyett pedig jön Bonnie és Clyde itt a Best FM-en, Jay-Z-vel és Beyoncé-vel a folytatásban, aztán a Fiesta-val is megyünk tovább.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Angélák, Petronellák, boldog névnapot kívánok május 31-én, és a különleges nevek sorát már is folytatom, mert hogy az Angéla Petronella név mellett az Aldók, az Angyalok, az Angyalkák, de szép név, a Máriák, a Mariettek, Matildok, Matildák, Meteldák, Nillák, Nillák rövidével, avagy hosszú ível, Perdita, Petres, Petrónia, Petronius, Színóra, Tilda, Tília, Billő, Zengő és Zimra is ünnepel. Különleges nevek, meg lehet nézegetni egyébként, és mondjuk kedvünkre kiírkálni magunknak abba a kis rejtett naplóba, ami szerintem minden édesanyánál ott volt egykor, legalábbis én még írkáltam annak idején, ugye 30 éve, hogy én a lányomat elsőként ugye szültem, és hoztam a világra, és akkor úgy írogattam a vezetéknévet kipótolván, hogy milyen kis keresztnével tudnám illetni, ami jól cseng, jól hangzik, és hát ugye feltételezésünk szerint illik is arra a gyermekre. Puszíjuk a gyerkőcöket, mert hogy ma gyereknap van, úgyhogy hozok nem sokára olyan programokat, amivel garantált lesz a szórakozás a mai napon. És csak hogy a felnőttek se unatkozzanak, jönnek a legjobb zenék. Amy Winehouse-zal a folytatásban, Mark Ronsonnal kiegészülve. Ez már a Valerie, itt a 103.9 Best FM-en.

Ő volt Pink, itt a Best FM-en, és a családi képeket is elő lehet venni, hogyha még vannak a garázsban, fiókban eldugva. Milyen fura, hogy ma már ugye nem is kell várni arra, hogy menjünk a képekért, és az előhívott csodálatos kis látványt együtt tudjuk megnézni Nagyival, meg a gyerkőcökkel, meg a kis család úgy a vasárnapi ebédnél előveszi. Hát már ilyen nagyon van azért szerintem, mert nekünk is vannak még olyan kis mindenféle képek, meg dossziék, amiben rengeteg ilyen fotóalbum, ugye, ami rendelkezik még régi múltbőli képekkel, és nagyon jó ezeket előhúzgálni szerintem. Teljesen más a feeling, ez pont olyan, mint a könyvet olvasni, ugye, mindenféle e-bookról, vagy éppen illatozni azt a lapot, és lapozni a könyvnek az a jellegzetesség, az úgy ott van szerintem, jó érzéssel töltvén el az embernek a szívét, úgyhogy akár el lehet készíteni most ebben a pillanatban azt a családi képet, ami csak úgy spontán jön, kedves gyerkőcök, aztán jól eltenni majd magatoknak, mert hogy jó egy picit nosztalgiázni időnként. Na nézzük, milyen program lehetőségeket hoztam itt a mai napra. Ugye gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt, így vasárnap május 31-én. Egyébként ez már itt korábbi hagyomány, és mindig nagyon jó látni, ott legalábbis a tűzoltóságok is várják a családok, és ők is adnak erről majd utólagosan, biztos, hogy nálunk is lesz majd Norbinál a reggeli órákban erről egy picike kis helyzetjelentés, hogy hogyan is zajlott ez az esemény. Egyébként az országos rendezvénynek ilyenkor az a célja, hogy egy picikét betekintsenek az emberek a laktanyáknak a mindennapjaiba, és milyen másként látjuk ugye olyankor a világot, amikor a másik embernek a munkáját egy picikét úgy megérzékeljük. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos rendezvény során egyébként idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket, és ilyenkor tartanak próbariasztásokat, hogy tudják tényleg az érdeklődők, hogy mi is történik, amikor mondjuk tűzeset vagy balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltóknak az öltözékét is magukra ölthetik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas élmény lesz. Megmerem kockáztatni, hogy nem csak kisfiúknak. Érdemes megnézni az oldalunkat, ahol a tűzoltó laktanyáknak a pontos címe lehetőségi is ott megtalálhatóak. bestfmnyiregyháza.hu. Hát én pedig kérdést teszek fel, nem teszek fel magna cum laude jön. Volna-e kedved dallal, amire szerintem tuti, hogy történt már lánykérés. Netán Nyíregyházán is.

0: szervusztok! Én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best of Fem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni nyíregyházáról nap és szabortat már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért. Jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagy nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Ilyen ez a szerelem, rengeteg zenész megénekelte, és rengeteg gyönyörű verset is lehet találni Juhasz Gyulától, akár Varró Dánielen át, ami a szerelemről szól. Én bízom benne, nagyon sok szerelmes párral lehet azért itt találkozni városunkban, és nem vesztek ki még a fiúkból az úriemberek. Legalábbis amikor ilyen régi magyar filmet nézek, akkor direkt nézem egyébként, hogy mennyit változott vagy torzult, hát most idézőjelbe téve teszem ezt a jelzőt, de a világ, de az, amikor mondjuk egy férfi még mindig virággal érkezik egy hölgy elé, az szerintem egy csodálatos romantikus, még akár 2026. május 31-én is. Na hát én készülök egy kis horoszkóppal, és hogy ha valaki így tisztában van azzal, hogy mi is a csillag jegye, akkor lehet, hogy nem is tudja azt, hogy mi lenne számára az ideális álom munka, már ami a csillag jegyét illeti. Na én azért mindenkinek elhozom majd ezt a lehetőséget, aztán majd szembesülünk azzal, hogy tényleg jó helyen vagyunk-e, avagy sem. Ön jó helyen van, hiszen a 103.9 Best FM-en szólnak a legjobb zenék a folytatásban. Jön a Black Machine, Alexander Burke is velünk lesz, és még egy jó Coldplay-dal is belefér ebbe az órába.

Mindjárt 12 óra, nem csak az ebéd érkezik, hanem a felszólítás is, hogy tessenek behúzódni a napról, vagy éppen mondjuk fölvenni egy szalmakalapot, baseball sapkát, napszemüveget, mert a szemünket is védjük, a bőrünket is védjük, főleg akkor, hogyha valakinek világos bőre van és érzékeny, de szerintem már mindenki kívülről tudja. Andi jön a hírekkel pontban 12-kor, én pedig a következő órában hozom azt a hírt, mely szerint megvan mindenkinek az az álommunka, ami talán a csillagjegyéhez kapcsolódik. Na, ezzel az érdekességgel jövök vissza a következő órában.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségik. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségik. 15 napon csaknem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Págyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D-tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

is visszavárunk, én pedig jó étvágyat kívánok az ebédhez, 12 óra után vagyunk. Egy nagy pohár víz is dukál, mert hogy meleg van, úgyhogy erre figyeljünk, a folyadék pótlásra, és figyeljék a legjobb zenéket, köszöntök mindenkit Nyíregyházán, és nem Szent-Tropében, viszont dalban érkezik ez a dal nálunk. Ez a Best FM. Welcome to

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet

Nagyon sokan hisznek abban, hogy a csillagjegyük az álom karrierjük megtalásában is irányt mutathat. Hogy mennyire igaz mindez, ezt most ki fogjuk deríteni, mert hogy elkezdem itt sorolni a csillagjegyeket, aztán remélem, hogy betalálok nagyon sok Best FM hallgatónál, hogy tényleg jó helyen vagyok. Hát kezdem a kosokkal, akik vezető pozícióra teremtődtek, kérem szépen, mert hogy tele vannak energiával, ambícióval, így nem meglepő, hogy számukra az ideális munka egy olyan pozíció, ahol vezethetnek és dönthetnek, úgyhogy a kosokkal kezdvén remélhetőleg sok kos most mosolyog, hogy oké, hát akkor én jó helyen vagyok. Jönnek a bikák, akik a stabilitás és a szépség keresésében hivatottak, mert ugye ez nekik nagyon fontos, az esztétikai élvezet, stabilitás, úgyhogy az álom munkájuk valószínűleg olyan terepre vezet, ahol kreatívak lehetnek, és kézzelfogható eredményeket érhetnek el, mint például belső építészet vagy tájépítészet, de szerintem a bikák nagyon szeretik a pénzt is, úgyhogy én pénzügyeket is nagyon-nagyon tippelek, hogy adjuk a kezükbe nyugodtan ennek a felelősségét. Jön a következő jegy, az ikrek, akik kommunikáció és sokoldalúság jellemzi őket, úgyhogy nekik az ilyen újságírói vagy PR szakmai és utazási blogger karrier például remekül illeszkedhet hozzájuk. A lényeg, hogy a munkájuk sose váljon egyhangúvá, mert hogy ők is szeretik a változatosságot. Jönnek a rákok, akik nagyon érzelmi alapon működőek, és a gondolkodásuk is ilyen, úgyhogy a rákjegyűeknek természetes módon vonzódnak a gondoskodó és támogató szerepekhez, úgyhogy nekik valamilyen szociális munkát tudnék, vagy tanácsadó karriert javasolni, például nagyon jó tanárok, vagy éppen pszichológusok lehetnek tehát belőlük. És akkor megyünk tovább itt a csillagjegyekkel, mert vannak itt még olyan lehetőségek, amiben mindenképpen érdemes kalkulálni. Ők nem másak, mint az oroszlánok, akiknek bizony lehet ragyogni és megmutatkozni, mert hogy hát az oroszlánok szeretik, hogyha egy kicsikét úgy rájuk van fókuszálva a figyelem, úgyhogy az ideális karrier számukra például, jaj, de jó, én oroszlán vagyok, úgyhogy itt beleillek, színészet, zenészként és előadó művészként is abszolút jól működhetnek, viszont vezetői szerepekben is jól mutatkoznak, mert hogy kellően tudják inspirálni és irányítani a többieket. Na, jönnek még nem sokára a szüzek, őket sem felejtjük el, és a többi csillagjegyet sem, addig viszont egy picit zenélek, hiszen a legjobb zenék szólnak nálunk, ez a Best FM.

Ricky Martin és Christina Aguilera után nagy puszi a gyerkőcöknek május utolsó vasárnapján, ugye gyereknap van, úgyhogy ők mindenképpen fókuszban vannak, és persze a horoszkóp is, amivel elkezdtem itt egy kicsit tanakodni, és nagyon jó meglátásai vannak itt ennek a lapszerkesztőinek, mert hogy egyértelmű, hogy a bikák pénzügyi vezetői postra tökéletesen alkalmasak. A rákok miután gondoskodó mélyérzésűek, így akár a tanári pálya is szuper lehet nekik. Oroszlánok, hát igazi vezető típusok, de akár a színészet, zenészet, előadó művészetben is jártasok lehetnek, és megyünk tovább a szüzekkel, akik igencsak precízek, és a részletekben is nagyon el tudnak merülni, pontosak, rendszer szeretőek, úgyhogy nagyon jó könyvelő lehet például belőlük, kutatóként, vagy éppen adminisztratív területen is egy nagyon stabil munkaerőt fognak majd képviselni. Megyünk tovább a mérlegekre, akik harmóniát tudnak teremteni, ezért ajánlatos nekik mondjuk mediátorként, szintén a művészeti terület, vagy éppen diplomataként is helytállni. Na nézzük a mérlegeket, ki követi majd, egészen pontosan a skorpiók, akik intenzitás és mérehatolás két jelző, de ha itt munkát néznénk, akkor kitűnő nyomozó lehetne belőlük, pszichológusként, vagy éppen kutatóként is. Nagyon megállnák a helyüket, ugyanis erős az intuíciójuk, és segít abban, hogy a felszín mögé lássanak. Jönnek a nyilasok, felfedezés és szabadság jellemzi őket, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól illene hozzájuk egy utazás szervezői beosztás, mert hogy szeretnek tanulni és új kultúrát is megismerni, de tanárként vagy éppen antropológusként is nagyon megállnák a helyüket. Fontos számukra, hogy a munkájukat senki ne korlátozza, és aki ismer nyilasokat, ők szerintem tutira tudják, hogy miről is van szó. Jöjjenek még a bakok, felelősség és hosszú távú tervezés jellemzi őket, pénzügyi, jogi területen nagyon jól megállnák a helyüket, a stabil és jól strukturált karrier ad ugyanis nekik biztonságot. És végül a vízöntők, innováció és függetlenség, ők ilyen típusúak, mert hogy az újítás, a szabadság és a társadalmi változás motiválja őket, úgyhogy én szerintem ilyen technológiai fejlesztésben, kutatásban, vagy éppen társadalmi projektekben szuperul megállnák a helyüket. Hát remélem betaláltam azért egy-két jó tanáccsal, ha igen, akkor már megérte fölkelni. Az úton lévők is remélem, hogy éles látással közelítik meg az A-ból B-pontba megközelíthető szakaszt. Mi is megyünk az útra a Jónik segítségével itt a Best FM-en.

0: Velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

a Well Hello segítségével, és én azt gondolom, hogy minden anyuka elmondja a diszkóba vágyakozó gyermekének, hogy vigyázz magadra, telefon ott van, hívjál, bármi van, ne igyál olyan italt, amit nem előtted bontanak ki, és kíváncsi vagyok, hogy még milyen jó tanácsokkal látjuk el a gyerkőcöket, és egyáltalán mikor jön el az az idő, amikor el kell őket egy kicsikét engedni, még aggódva is, de bizony csak úgy tanul minden gyermek, hogyha ugye a maga kis dolgát, vagy a tanulópénzt ugye hát megszerzi a kis világában, és hiszem, hogy vannak ilyenek, amitől nem tudjuk megmenteni őket, de remélhetőleg fölhívna a figyelmet a legfontosabb, és ők pedig tanulnak mindenből. Városi Gyereknap a mai napon, Kossuth tér, majd délután 2 órakor, a programok tekintetében pedig arra lehet készülni majd, hogy a Buratino Bábszínház kezdi az előadást Tündérmustra címmel majd 2-kor. 3 órakor gyermektánc csoportok fellépését lehet megnézni, érkezik majd az Y2K mesediszkó. Aztán 3:30 zenés táncos angol-spanyol nyelvű műsor a Herendoro nyelviskola által lesznek majd ők itt a porondon, aztán érkeznek 4 órakor a Nyíregy Dance Show tánc csoportjai, illetve 5 órakor Vidám Manó koncert, és mi lesz itt még? Vidám Park, óriás mesefigurák, Peppa Malac, Hello Kitty, Stitch, Sonic és még sokan mások, akikről biztos vagyok benne, hogy a gyerekek pontosan fogják tudni, hogy kik is ők. Hát én azt tudom, hogy nem sokára jön az Eno Sunshine dal, de előtte Coolio a folytatásban, ez a Best FM.

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mélybetegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló-Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedPay program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történeteken keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a

van itt a 103.9-en, ahol Andinak köszönjük a híreket, majd kettőkor jön ő vissza, addig ledőlhet, mint ahogy nagyon sokan ebéd után is ledőlhetnek. Enesztés, ha jön, én pedig maradok még ebben az órában, rádiózzon velem, ha teheti.

Stereo MC's nekem egy hatalmas kedvenc dalom, mint ahogy Robbie Williams és Kylie Minogue közöse is, akik fölkészülnek, az Angélákkal karoltve, mert hogy őket köszöntjük így a mai napon, egyébként tegnap a Jankák és a Zsanettek ünnepelhettek, még akár a mai napon is lehet folytatni az ő köszöntésüket, hiszen van egy ilyen időtartomány, amin belül még simán belefér, hogy fölhívjuk azokat a szeretteinket, akiket mondjuk elfelejtettünk aznap köszönteni. Hát ha ma pedig születésnapos valaki, akkor nem árt tudni, hogy pontosan egy napon született Clint Eastwooddal, Oscar-díjas amerikai színész rendezővel, aki 1930-as születésű. 1965-ös Brooke Shields amerikai színésznő, gyönyörű nő volt, és szerintem kortalanul nagyon sokan maradnak is ilyen szép vonásokkal megáldva. Hát Erdei Zsolt is ünnepel, az ő vonása is szerintem egész jók. Magyar ökölvívóról van szó, ő 1974-es születésű, és 1976-ban született Colin Farrell, kétszeres Golden Globe díjas ír színész, aki megint csak jóképű. Világnapok is vannak a mai napon, mégpedig 1987 óta nem dohányzók világnapja. Nagyon meg lehet veregetni a vállunkat, hogyha valaki mondjuk leszokott a cigarettázásról, és azóta nem dohányzó. Reméljük, hogy kitartóan ezt élete végéig tudja is működtetni. Illetve ma van a papagájok világnapja. 2004 óta ünnepeljük. Hát szegény Pityukám, vagy Gyurikám, mert így hívták azt a két papagájomat, ami az én leánykoromban ott volt a kis szobában, a kalitkámban, de hát már se Pityuk, se Gyuri. Na hát jönnek a legjobb zenék, mert ők vannak. Robbie Williams-szel és Kylie Minogue-gal a folytatásban. Megyünk tovább.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.

Edwin Collins és Avril Lavigne is még ebben az órában, és én kaptam egy nagyon szép kis vers idézetet, amit egy anyuka küldött el nekem, hogy ő reggel ezzel ébresztette a gyerkőcét, és nagy szemekkel nézte, amikor úgy fölolvasta. Hát én nem fogom az egész verset fölolvasni, de én is nagyon szeretem Aranyosi Ervint, aki nem csak a gyerekekhez, hanem az élethez is nagyon sok szép verssel és tartalommal bíró dokumentációval van itt még nekünk 2026-ban is a világon. Gyermeknapi gondolat, egyébként ez a versnek a címe, és csak az első kis pár bekezdést olvasom föl, mert hogy így kezdi, hogy mi a dolga egy gyereknek? Szerintem a játék. A figyelmed, szereteted, mind fontos ajándék. És mennyire így van ez? Ez szerintem egyértelmű, akit pedig érdekel a vers, nyugodtan olvassa el, és csipegesse ki belőle azt, amit nyugodtan akár gyereknapra is átadhat a gyermekének, akárhány éves. Hiába nagyok, akkor is a gyermekeink maradnak. Rúzsa Magdival pedig a szerelem hullámhosszán megyünk tovább. Itt a 103.9 Best FM-en, aki megénekli azt, hogy milyen idő van, mert hogy tényleg nyár.

számok futók picikét átdolgozva itt a Best FM-en a legjobb zenék között szóltak, és bizony nyár van, jó idő, este lehet kémlelni az eget, nézni a csillagot, ja, van olyan csillag egyébként, az én ablakomból, amikor kinézek, mindig egy ponton látok pont egy csillagot, és az én kis lelkem úgy nyugszik meg, hogyha arra gondolok, hogy pont apukám üzen talán onnan. Biztos, hogy mindenkinek van azért egy ilyen pont az életében, úgyhogy ezeket jó megtalálni. No, hát az időjárást, ahogy elnézem, lehet-e majd kímélni az eget? Szerintem mindenképpen. Viszont a mai napon itt azért még előfordulhatnak majd zivatar, zápor formájában valami kis nedű odafentről, de azt elmondhatjuk, hogy nagyon meleg van, és ez a 30 fokos súrolás, ez abszolút meg lesz, ahová pedig teljes mértékben odasüt a napot, bizony még meg is égetheti a kezünket, mondjuk egy kormány már, ha beülünk éppen az autóba. És holnap is azt látom, hogy egy picikét azért megzavarhatja itt az eső, zápor, zivatar több helyen a országunkban a kis városrészeket, viszont bizony napközben megint csak 23 és 30 fok valószínű, úgyhogy csak ezt látom. Nézzük, mi újság itt a pollen terheléssel. Hát sajnos erősödött itt a hét második felében a fenyőfélék, pázsitfűfélék pollen koncentrációja. Elmondhatjuk, hogy országosan magas. A csalánfélék közepes szintet értek el, az utifűi az alacsony közepes tartományban alakulhat, és alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és a tiszafafélék és a hárs virágpora is, és azért a kültéri allergén gombáknak a spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Zsepit elő lehet készíteni, főleg akkor, hogyha elérzékenyülünk, mert ez is előfordulhat, és mondjuk nem biztos, hogy mindig a pollen a hibás mindezért. Május 31-e van, csodás délutánt kívánok mindenkinek, ez a Best FM.

Micsoda jó zenék szólnak és szóltak itt nálunk az elmúlt 6 órában, és én még csak egy búcsú pillanatra érkeztem vissza, hiszen Békán István megérkezett, aki ilyenkor átszellemül, komótosan megissza a kávéját, és az otthoni 3 gyermekes csicsergésből egy picit kiszabadulva tud majd hírekkel szolgálni itt a kedves Best FM hallgatóknak, no és persze programajánlatokkal is, hiszen a mai napon majd délután 2 óra után, de már bólogat is, hogy fogja mondani a kossuthtéri programokat, ugye városi gyereknap, ide várják a gyerkőcöket, és ne felejtsék el, hogy érdemes még megnézni majd itt a tűzoltó laktanyáknak a címeit, lehetőségeit, amit egyébként az oldalunkon meg tud nézni, bestfmnyiregyháza.hu, mert hogy a mai napon várják a családokat a tűzoltó laktanyák életébe való kis bekukkantásra, mégpedig ez délután 4 óráig tart majd ennek a lehetősége, úgyhogy még akár a délutáni programba ezt is be lehet egy picit úgy szúrni. Én nagyon szépen köszönöm a hétvégének a figyelmét, visszajelzését, aktivitását, és egy nagyon jó délutánt kívánok mindenkinek, és nem tudom, hogy az én gyerekeim hallgatnak-e, de ha igen, akkor üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, és ez így is marad. Vigyázzon mindenki magára, köszönöm, hogy együtt rádióztunk, én Szentai Edit vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza mezőzombor vasútvonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból.

0: buszokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt, Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Míg június 12-ig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond Könyvtár közösségi oldalán. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Pörög a vasárnap délután, újra miénk a pálya, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Már is nézzük, hogy milyen idő vár minket így a gyermeknap alkalmából, illetve nézzük a belvárosi programokat is azonnal. Sugababes pedig indítja a listát. Overloads most ez az első.

Enekelt Muni Láv, és nézzük a legfrissebb adatokat. Sok-sok felhő felettünk, de elsőre nem kell készülni. Mondjuk igazából tegnap se készültünk, mégis jött néhány csepp. Ennyire talán ma is van lehetőség, úgyhogy az eljött azért készítse oda. 6% mindösszesen, hogy érkezik valami Nyíregyházára. Erre azt gondolom nem nagyon kell építeni a délutánt. 28 fok van, és ez a mai csúcsértékünk. Fordul a szél északnyugatival, majd északivá, aztán északkeletivé. Ez a késői délutánban, majd a kora estében hidegebbnek bizonyul majd. Ha holnap lehet esősebb, akkor már 60% környékén látom a csapadék érkezésének valószínűségét. Egyébként a reggel perceiben 14 fok lehet. Hát így kell készülni a mai napra, aztán már is nézek programokat a belvárosra, addig jöjjön nekünk Duran Duran.

kezünk. Szakács Gergő arra buzdít minket, hogy induljunk el, hallottuk tőle a dalt, és induljunk el, tényleg érdemes, ezzel repörögnek a városban a programok. Kezdjük a gyermeknapi szertárkapu nyitással. Erről már beszéltünk a héten, ez lényegében arról szól, hogy betekinthetünk a tűzoltóság kapuin belül. Ez egy olyan alkalom, mely egy évben talán legfeljebb egyszer adatik meg, amikor tényleg elmehetünk, próbariasztást nézhetünk végig, beülhetünk talán a tűzoltó autóba, és ott mindent is megkérdezhetünk, mindenről is tájékozódhatunk. A srácoknak ez nagy élmény lesz, fényképezőgépet mindenképpen vigyen magával. Tűzoltó autóban csücsülés, próbariasztás után jöhet egy jó fagyi, és talán így rendben is van a gyermeknapi program. A szertárak egyébként 16 óráig látogathatóak. Ha itt még nem érnénk révbe, és még szeretnénk tovább maxolni, akkor érdemes figyelni a Kossuth téri gyermeknapi programokat, hiszen ahogy bezárnak a szertárkapuk, ide még érdemes látogatni. Egyébként itt 2-kor indult, az elmúlt percekben indultak a programok, méghozzá Buratino Bábszínház előadásával, Y2 mesediszkó, Helen Deron nyelviskola, ide egy dance show tánccsoport, tehát itt lehet becsatlakozni a tűzoltózás után, és a Vidámanó koncertje 17 órakor zárja a programok sorát, így lehet kimaxolni a gyermeknapot. Én mindkét helyszínre ellátogatnék, így lesz ez az igazi. Ennyit így hirtelen a belvárosi programokról. Jöjjenek a dalok Everlasttel, folytatjuk, Mark Anton is itt van velünk.

a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Jade után egy egész érdekes hír, a Nébig a mosogató szivacsot ellenőrizte, illetve a mosogató szivacs mellett adott ki egy közleményt, hogy egyébként baktériumokat tartalmazhat, egyébként az egy fertőzés forrás lehet, egyébként időben cserélni kell, és akkor nincsen semmi gond. Tudjuk, hogy porózus a szerkezete, tudjuk, hogy benne maradhat ételmaradék, tudjuk, hogy ez utána, hát nyilvánvalóan a baktériumok élőhelyévé válhat, és így azért körbe is értünk a dologgal, hát ilyen vizsgálatok, kutatások is születnek. George Michael énekeljen ide, bombom, varázsjele, Macy Gray, I Tried dala, itt a legnagyobbak között, aztán jön Andi a hírekkel. Like no other.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8000-en adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről. Írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 27 és 31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

Három perccel, három óra után itt vannak velünk a legnagyobb dalok a folytatásban, és ez a Best FM mindjárt jön majd a Magna Cum Laude csapata Mezzi Misivel az élén. A főnököm ezt hallgatjuk, Prince-szel indítjuk az órát, és nézzük a fejlesztést egészen pontosan a MÁV részéről, hogy mire számíthat.

jelentős pályakarbantartási munkálatok kezdődnek, méghozzá Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasút vonalon. A cél a jelentős sebességkorlátozások megszüntetése, a biztonságosabb pálya kialakítása, és emellett egy csomó fejlesztés is elindul még ezen a 44 kilométeren. Síneket és talpfákat, pontosabban ezt a vasbetont cserélik majd, a töltéseket is újítják, szóval komolyabb beruházás kezdődik. A forrás egyébként 3,2 milliárd forint, melyet a MÁV csoport saját forrásból fog megvalósítani, ezzel párhuzamosan pedig lassabb közlekedésre számítson. Jöjjenek a dalok a folytatásban Walmarral, Kevinnel, Ellen Juniorral, ez a volt pár alkalom, Ponder Replay, Art Avenue velük folytatjuk. Volt pár

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: No Digity, egy kis mutogatás, egészen pontosan a Black Street-tel, Dr. Dre-vel, Queen Pennel és talán Eve-vel, ha minden igaz. Itt a legnagyobbak között eszpörgött, és beszélgessünk a rolleresekről, nagyon rossz a mérleg. A rendőrség figyelmezteti a rollereseket, kéri a szülőket, hogy foglalkozzanak ezzel a dologgal, illetve próbálják a srácokat rávenni, hogy a Kressz szabályainak megfelelően közlekedjenek a rollerrel, biztonságuk érdekében. Ugye tavaly is volt egy komolyabb rolleres ellenőrzés, lehet, hogy ezen a nyáron, a következő időszakban erre újra sor kerül. Számítson rá, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n a cikk. Városinfóink pedig a város falain belülre engednek betekintést. Hallgatjuk, aztán Oliver from Earth énekel, a világ az enyém mindjárt.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emléképjegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Eric Prydz sikerét hozhattam, hallgathattuk a Forest Street előtt, és beszélgessünk a tűzgyújtási tilalomról, mely már a hét közepétől aktív, és tudom, hogy nagyon csalogatja az embert a szabadtéri sütögetés gondolata, de lehet, hogy érdemes átértékelni. Mint ilyenkor lenni szokott a tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá vasút és közúti pásításokon, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. Sajnos nem láttam az előrejelzéseken komolyabb mennyiségű csapadékot. Pontosabban a jövő héten érkezhet majd egy hideg front nyomán némi eső, de mindösszesen 5 mm-t várunk, azt is majd szerdán, ez nagyon kevés. Látva itt a tavaink vízszintjét, ettől azért sokkal több hiányzik a föld felsőbb rétegeiből. Hát nyilvánvalóan ezért is van tűzgyújtási tilalom. Forest Street-tel folytatjuk az Ilyen az élet után Bob Marley és Funkstar Deluxe közös munkájaként a siker Sun in Shining-ot követően nem sokára majd Andi hozza a legfrissebb híreket. Ilyen az az élet.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal,

0: Egyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedP program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történetek keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 óra után járunk 3 perccel, a legnagyobbak pedig továbbra is itt vannak velünk, ez a Best FM. Déken István vagyok, nézzünk bele zenei listánkba, itt van nekünk. A folytatásként majd Curtis, Negroken, Kelemen, Kabádban is az úton című dal, miután Kelly Rowland bár is indítja a blokkot, a Work után játszik.

0: Rendületesek voltunk, a klubokból érkeztek a percek, Negro Kennel a Cadaver után, játszótereink a fókuszban. Itt is egy nagyszabású fejlesztés pörög. A következő időszakban a nyírvévé dolgozik, hogy a legkisebbeknek is biztonságos legyen a játék. Cserélik a fa elemeket, korlátokat, napvitorlákat helyeznek ki majd, hogy biztonságos legyen akár a homokozás is, védve a napkáros sugaraitól. Ezen túl pedig majd homokot cserélnek, mint ahogy lenni szokott ez. Pörögnek tehát a munkálatok, a nyírvévé itt is teszi a dolgát, kiegészítéseket. Most is a Best FM oldalán talál, folytatjuk Curtis-szel, egy kicsit lassítunk a Fehér Rózsa után Beyoncé és a Naughty Girl is.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Piazza Mentával a dala nélküled itt pörgött le a legnagyobbak közül, és el kell, hogy mondjam, hogy ön nélkül azért nagyon nehéz lenne a munkálatokat is elvégezni Nyíregyházzal szerte, hiszen türelem is kell, nem csak lehetőség a megújításra. Ide az info. Lassan-lassan lezárhatjuk a tavaszi fejlesztési programot, mely ugye elindult februárral, és egy 510 millió forintos keretösszegű beruházásról volt szó, azért teszem ezt már múlt időben, mert már a javán bőven túl vagyunk, és már tényleg csak az utolsó tolvanások hiányoznak, hiszen ahogy említettem, februárban elindult a program, február 20-án egészen pontosan, és július 31-ig tart a legutolsó kivitelezés, egyébként ez a Sugár utca, de a döntő többsége a munkálatoknak már június 1-ével befejeződik. Számtalan helyen újultak meg a járdák, a kerékpárutak, az úthálózat, néhány helyen a parkoló is, és persze ezzel párhuzamosan a közműépítési munkák is pörögtek. Egy kis beszámolót kap az elkészült feladatlistáról a Best FM oldalán, ott tételesen ki van dolgozva, hogy melyik járda újult meg, hol építettek újat. Igaz ez az úthálózatra, igaz ez a kerékpárútra is. Tehát igazából már csak egy kis türelmet kérek mindenkitől, hogy rendben legyenek útjaink. Ezzel a jó hírrel folytatjuk, nézzük a dalokat. Itt van nekünk Usher és a DJ's Gatos Falling in Love Pitbull-lal, meg Dérhené, meg Rasmus is, a szöszmös dal, hogy Simon Norbert kollégám mondja. Mindjárt jön az In the Shadows.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Transzezon. Ezzel a szójátékkal indítsuk gondolatunkat, hiszen elindult a tófürdő után a parkfürdő is megkezdte részleges működését, olvasható a nyíregyháza.hu-n. Részleges nyitvatartásról beszéljünk, hiszen ilyenkor még nem 100%-os kapacitás van, nincs minden nap nyitva a fürdő, nem látogatható minden nap a medence, de ez is csak ideig, óráig lesz így, ugyanis a fürdőkomplexum teljes nyitvatartása június 13-ától várható, tehát az iskola vége előtt egy héttel már nyugodtan készülhet egy kis pancsolásra. Egyelőre talán még az időjárás nem jó, de mindenképpen az info hasznos volt szerintem. Krisztinával folytatjuk, aztán a New Level Empire valódi dala is itt a legnagyobbak között, aztán Andi közben készülődik igazit, mármint jegyzeteket, és jönnek a friss hírek.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedez fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerez szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán.

0: Valóban korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még június 12-ig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móri Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Listánkban Fedivel, mindjárt jön az Otthon bárhol. Sean Paul és a Willie Burning pedig kezdi ezt az órát. Nézzük a szőlő problémáját, tavaly is voltak itt gond, ezzel az aranyszínű sárgasággal nézzük, hogy most mire készüljön.

Whitney Houston énekelt, és folytatjuk majd Jócival, na meg az amerikai szőlő gabócával, mely sok-sok bosszúságot okozott tavaly, illetve hát számíthatunk sajnos rá idén is. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője egyébként ez a gabóca, és nagyon fontos, olvasható egyébként a Best FM oldalán is, illetve a Nébig oldalán is, hogy a védekezés legfontosabb pillére a megfigyelés. A lárvák a következő hónapokban megjelenhetnek, erre kell figyeljünk, kiegészítéseket a védekezés kapcsán most is a Best FM oldalán, és ahogy említettem, a Nébig oldalán is talál. Ott vársz rám, hogy folytassuk a legnagyobbakkal, Jócénekkel, Amy Winehouse, Cosmic szátirata, a kisvilág, egészen pontosan Lotfi Begivel nagyon fesztiválos lett, mindjárt hozom.

végre megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Ópályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő, pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább, a Best FM oldalán ma is mindent megtalál. Jazz meg az, és mit tehet a sejt, 50 Cent, PIMP, tök jó

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy érdekesen bohókás dal, ez volt a We Don't Speak Americano, You Wanna Be Cool csapatától vagy előadójától. Mindjárt egy kis tankcsapda, előtte a legfrissebb előrejelzések, nézzük a hétfői adatokat. Hát úgy néz ki, hogy a hétfő esősnek ígérkezik a reggel perceiben, 5 órakor 16 fok lehet, akkor már 12% esélye van, hogy jön az eső, ami tovább emelkedik, 6 órakor ez már 30%, 8 órakor szintén 30%, de akkor már látok a felhő térképeken is igazolást az esőre. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a délelőttben esik, nagyjából 10 óráig bezárólag is 2 órakor, délután 2-kor már 72%-nyi valószínűséggel újra megdörren az ég is. Akkor újra érkezik az égjárás, nagyon nagy szükség van egyébként erre. Tűzgyújtási tilalom van, szinte méteres mennyiségben hiányzik a víz a föld felsőbb rétegeiből. Ezt gondolom látják a pecások, akik a bújtosra járnak, a sóstojtóra járnak, illetve hát akinek útja van, látja, hogy egyre lejjebb húszik a vízszint a régi ásott kútakban. Úgyhogy hát szükség van az esőre. Egyáltalán nem mondanám, hogy nem, csak jó lenne már egy kis nyár is. Na nézzük, holnap már június van, méghozzá június 1-én tünde ünnepel Konrád Angéla a tejvilág napján. Innentől számoljuk az első magyar filmvállalat születésnapját. Na meg Marilyn Monroe lenne 100 éves hétfőn, ez is a Margón. Na ide jönnek a dalok, a folytatásként jön majd a tankcsapda, meg D-Light és a Unique sikere is. Ez lesz majd a Képzeld el mindjárt. Én pedig ezzel búcsúzom, Night Shift. A folytatásban a híreket követően, hétfő délután pedig újra találkozunk, Dékán István vagyok. Viszont hallásra!

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádjula termében

0: iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mélybetegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A NyírVV Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az elöregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedP program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatai.

0: Vatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek a munkák a Nyíregyháza mezőzombor vasútvonalon. Még lehet jelentkezni a nyári egyetemre, és kiállítás nyílik a könyvtárosok munkáiból. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indulnak a munkák a Nyíregyháza mezőzombor közötti vasúti pályán. Egészen augusztus végéig zajlik majd a korszerűsítés. A cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni. Emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon korlátozott számban, de biztosítják a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencsés Nyíregyháza között. További részletek a MÁV csoport honlapján. Még június 12-éig várja a jelentkezéseket a Nyíregyházi Egyetem a nyári egyetemre. A kéthetes programot már negyedik alkalommal szervezi meg az intézmény. A nyári egyetem a külföldi résztvevők számára kínál lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, és a tanulást délutánonként színes kulturális programok egészítik ki. A kurzusok július 6-a és 17-e között kezdő, középhaladó és haladó szinten valósulnak meg. A 60 órás intenzív nyelvi képzés kis csoportokban, korszerű oktatási módszerekkel történik. Részletek az egyetem honlapján. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Az alkalomból a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete szakmai napot rendez június 15-én. Ennek keretében Néző István Kisvárdai Nagyok című kötetét is bemutatják. Emellett különleges kiállítás is nyílik. A Könyvtárosaink Másik Arca című tárlat a könyvtárosok alkotásait mutatja be. Részletek a Móricz Zsigmond könyvtár közösségi oldalán. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevezzi.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. Még hétfőig pályázhatnak a helyi alkotók, és pályaorientációs napot tartott az egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségig. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról. A feladatlapok és javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Még hétfőig nyújthatják be jelentkezéseiket helyi alkotó művészek Nyíregyháza önkormányzata képzőművészeti pályázatára. A támogatást 2002-ben alapították, célja pedig, hogy segítse a városban élő tehetséges művészek szakmai fejlődését, valamint hozzájáruljon új magas színvonalú alkotások létrejöttéhez. A nyertesek 2027. augusztusában a Városi Galéria Pádyula termében rendezett kiállításon is bemutatják majd alkotásaikat. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pályaorientációs napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A Matematika és Informatika Intézet volt a szervező. A fókuszban pedig a programozás, a robotika, a mesterséges intelligencia és a karrier lehetőségek álltak. Az eseményen résztvevő középiskolás diákok és pedagógusaik átfogó képet kaphattak az intézet képzéseiről, valamint az informatikai szakmában rejlő lehetőségekről, írja honlapján az intézmény. A program során az egyetem oktatói mellett iparági szakemberek és vállalati partnerek is bemutatkoztak. Kreatív programokon vehettek részt a Sipkai Barna Technikum 9-esei. A diákok a digitális közösségi alkotóműhely műhelyébe látogattak el, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A tanulók saját egyedi kulcstartókat tervezhettek, betekintést nyerhettek a modern digitális technológia világába, de megfigyelték, hogyan dolgozik a gravírozó és vágógép, és hogyan válik egy tervből kézzelfogható alkotás. A program során kipróbálhatták a tanulók a 3D tollat is, emellett robotvezetésre is lehetőségük nyílt. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon jó, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. Községi zárlat mélybetegség miatt és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Városszerte dolgozik azon, hogy a legkisebbek biztonságosabb és modernebb környezetben játszhassanak. Nyíregyháza számos játszóterén cserélik az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. A Fazekas János téri játszótéren a régi faeszközöket teljesen újakra cserélik. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajó játékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. Az intézkedésre a mézelőméhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség, olvasható a város közösségi oldalán. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi út kereszteződéstől Kállósemjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni, írják. Mondj nemet a drogoknak és igent a jövődre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Red P program keretében ezzel a címmel hirdetett pályázatot általános iskolás diákok számára. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történeteken keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A díjazottak listája elérhető a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Itt térségünkben mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Az előrejelzés szerint a gyors felmelegedés és lehűlés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingatozás kialakulhat, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek az érzékenyebbek körében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

világ ellen. A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.

0: Nagyon jó veszem, és a Beszterádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Szászárom 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Nagyon jó a Veszprém, megint a Veszprádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM